0: Tudom fel, de Saviára is nézem, csak úgy szom loud. Drunk people.
1: Javi is mean and temple.